90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

Évezd, hogy látszagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitykkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Vokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézete által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóth J. Attila búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egykor a középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Igen, ritka típust találtak Dunaújváros mellett, egy kertben áll egy régi Skoda Octavia kombi roncsautó, amely bár hegyomlás áldozata lett, így is vannak bizonyos alkatrészek, amelyek menthetőek belőle, így azok az ülések is, melyeket bár rendesen kikezdett az idő vasfoga, de egy újra bőrözéssel talán helyre lehetne hozni. Az érdekes találmányról a FEOL oldalán olvashatunk. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes, elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermekszakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens, a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens, az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló, az infektológiai osztályról. Szabó Tiborné, hematológiai asszisztens, a vértranszfúziós osztályról, írja FEOL. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEOL. A 424-es sorozatú gőzmozdony, közismert nevén a Bivaj, a magyar vasút történet egyik legismertebb és legnépszerűbb mozdonya. A nosztalgia járat Dunaújvárosi érkezésére vasútbarátok, családok és fotósok egyaránt készültek. Sokan szerették volna testközelből látni a füstöt okádó legendát, írja a FEOL. A várva várt találkozás azonban ezúttal elmaradt, a műszaki hiba miatt a nosztalgia út félbe szakadt, a gőzmozdony pedig nem tudta teljesíteni útvonalát. A különleges pillanatot Pethes Bálint, a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Önkéntes Állatmentő Csapat tagja örökítette meg. Mint mondta, teljesen véletlenül futottak bele a meghibásodott szerelvénybe, Tamásiba ment

0: megosztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egyszerű beszélgetéssel kezdődött, majd több millió forintos kárral végződött a románc. Az elmúlt napokban újabb feljelentések érkeztek a Fejérvár megyei rendőrségre. A csalók ismét nem válogattak az eszközökben. A csalás hatalmas károkat okozott. A három Fejérvár megyei sértett összesen közel 6 millió forintot veszítette a különböző módszerekkel elkövetett telefonos és internetes átverések, illetve csalások miatt. A hatóságok nem győzik hangsúlyozni, hogy senki ne dőljön be a névtelen ígéreteknek, és semmilyen körülmények között ne adja ki személyes vagy bankkártya adatait, részletek a FEUR oldalán. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre, ahogyan arra több platform is felhívta figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEUR oldalán. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Fejérvár megyei érdeklődő vállalkozások is ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről is a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. A hőség miatt itt Fejérvár megyében is. Elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint, akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Végül a várható időjárásról, folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5 szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Sean Paul Oranyító dalának címét ilyen 40 fokokban inkább nem fordítom le, de angolul így szól: We Be Burning. Christina Aguilera és a Genie in a Bottle és Tom Novi is jön nem sokára. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, ha a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 5-én szerdán. És ha már mindennek van világnapja, miért legyenek kivételek? Ez alól a közlekedési lámpák. Annak emlékére van ma a közlekedési lámpák világnapja, hogy 112 éve a mai napon Clevelandben helyezték üzembe az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És ha már forgalom, remélem, hogy mindenhol minden út jól járható. Ha mégsem, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Tom Novian.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, ma is a forróság, alig várjuk a hétvégét, az enyhülést, és aki szereti Blake Sheltont és Gwen Stefanit együtt hallgatni, az alig várja majd a hírek végét, mert hogy ők folytatják hamarosan, itt a Besten rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél. A többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó négy élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Szalmonella jelenléte miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a jégmadár és a csabai tekergő Express vonatok. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az Erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energiamegtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a zsolnai kulturális negyed diszkivilágítását. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóthyé Attila búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egy kora középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben. Fogas Andrea, általános asszisztens, a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens, az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben. Bakosi Bolya ápoló, az infektológiai osztályról. Szabó Tiborné, hematológiai asszisztens, a vértranszfúziós osztályról, írja Feol. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a Zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a Feol. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvétel időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Ékon dala folytatja a szerda reggelt, Locked Up bezárva, akárcsak mi az otthonainkba, a forróság fordította ránk a kulcsot, és ez így marad egészen hétvégéig, akkor jön majd az enyhülés, már, ha minden igaz, pénteken megérkezik. Eredetileg egyébként az érdekes, hogy még múlt héten ennek a hétnek közepére prognosztizálták a hidegfrontot, hát egy pár napot késik. Úgyhogy türelem, kitartás, ma is folytatódik a forróság, számokat nem is mondok, de azért az nagyon durva, hogy mondjuk 5-10 éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha 40 fok lesz, nem hogy 41, 42, szóval hihetetlen. És felejthetetlenek azok a bizonyos dalok a 90-es és 2000-es évekből, ahogy mondtam, Ékon jön a Locked Up-val.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a hét közepén, augusztus 5 szerda. A hírek alatt is lehet üdvözölni, köszönteni, ünnepelni a névnapos Krisztinákat és akár a szülinaposokat is. Mindjárt mondom hívható SMS és Viber elérhetőségünket. Előtte két ajánlat a következő óra felhozatalából. Itt lesz biztosan Ákos. És a Coldplay is. És akkor most 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges római kori lelet került elő a Dunamedréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóthyé Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egy kora középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Igen, ritka típust találtak Dunaújváros mellett, egy kertben áll egy régi Skoda Octavia kombi roncsautó, amely bár hegyomlás áldozata lett, így is vannak bizonyos alkatrészek, amelyek menthetőek belőle, így azok az ülések is, melyeket bár rendesen kikezdett az idő vasfoga, de egy újra bőrözéssel talán helyre lehetne hozni. Az érdekes találmányról a FEOL oldalán olvashatunk. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes, elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló az infektológiai osztályról. Szabó Tiborné, hematológiai asszisztens a vértranszfúziós osztályról, írja FEOL. A hőség miatt itt Fejér vármegyében is elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, kitartást a hét közepén, augusztus 5 szerda, még mindig tombol odakint a forróság, hihetetlen. Ez viszont már az IMF dalának címe, szól nem sokára az Unbelievable, előtte még Ákos dalát indítom, most pedig Segi kezdi az órát a Hey Sexy Lady-vel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik a héten, irány a vízpart.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 5-e van, szerda, a Krisztinák névnapja. 1967-ben ezen a napon jelent meg a The Piper at the Gates of Dawn című Syd Barrett vezette első Pink Floyd nagylemez. Ő egy-két évig dolgozott a zenekarral, aztán visszavonult, de tény, hogy maga a Pink Floyd 67-ben a mai napon startolt el. További érdekességek augusztus 5-éről még ebben az órában, addig is a legjobb zenék szólnak. Mindjárt a pop királyától és testvérétől Michael és Janet Jackson jön a Scream-mel, de csak a Coldplay után. Adventure of a Lifetime a Besten.

0: a legjobb zenék rögtön 7:30. Jó reggelt, kitartást kívánok a forrósághoz. Még mindig el kell viselnünk egy-két napig. Hétvégén jön az enyhülés. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán Manu Chao dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed diszkivilágítását. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél. A többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották. A 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóth J. Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egykora a középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a Zeneszerzőt sorozatban Magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEOL. A 424-es sorozatú gőzmozdony közismert nevén a Bibaj, a magyar vasút történet egyik legismertebb és legnépszerűbb mozdonya, a nosztalgia járat Dunaújvárosi érkezésére, vasútbarátok, családok és fotósok egyaránt készültek, sokan szerették volna testközelből látni a füstöt okádó legendát, írja a FEOL. A várva várt találkozás azonban ezúttal elmaradt, a műszaki hiba miatt a nosztalgia út félbe szakadt, a gőzmozdony pedig nem tudta teljesíteni útvonalát. A különleges pillanatot Pethes Bálint, a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Önkéntes Állatmentő Csapat tagja örökítette meg. Mint mondta, teljesen véletlenül futottak bele a meghibásodott szerelvénybe. Tamásiba mentek gólyát menteni, de szerencsére nem kellett ott beavatkozni, így visszafelé pont elcsípték a már lerobbant vonatot. Nagyon próbáltak életet lehelni bele, de nem sikerült. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvétel időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Rádió FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 5-én, szerdán. Sok boldogságot a Krisztináknak, ők ma névnaposok, és istenetesen a szülinaposokat is. 112 éve a mai napon Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 96 éve ezen a napon született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: 1959. augusztus 5 megszületett a Grammy-díjas Pat Smear gitáros, aki gitározott a Nirvánában 1993-ban és 94-ben, aztán 1997 óta a Foo Fighters tagja. The best 1964-ben a mai napon született, ma lenne 62 éves Adam Young, azaz MCA, amerikai zenész, rapper, a Beastie Boys alapító tagja. Right. 1968-ban a mai napon született Colin McRae, skót rally versenyző, aki 1995-ben minden idők legfiatalabb világbajnoka lett. Sok boldogságot még egyszer névnaposoknak, szülinaposoknak, köztük Valkusz Milánnak, azaz Milónak, Fluornak és Majkának. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen dolgot láttam az autó műszerfalán. Tegnap 41 fokot mutatott az autó, miközben odakint 38 fok volt, hát ma sem lesz sokkal kevesebb, sőt, marad az embertelen forróság, hogy pontosan meddig, kiderül a hírek végén. A következő órában pedig a divákon a sor, jön Zséda. És Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóthyé Attila búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egykora a középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. A 424-es sorozatú gőzmozdony, közismert nevén a Bibaj, a magyar vasút történet egyik legismertebb és legnépszerűbb mozdonya, a nosztalgiajárat Dunaújvárosi érkezésére. Vasútbarátok, családok és fotósok egyaránt készültek, sokan szerették volna testközelből látni a füstöt okádó legendát, írja a Feol. A várva várt találkozás azonban ezúttal elmaradt, a műszaki hiba miatt a nosztalgia út félbe szakadt, a gőzmozdony pedig nem tudta teljesíteni útvonalát. A különleges pillanatot Pethes Bálint, a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Önkéntes Állatmentő Csapat tagja örökítette meg. Mint mondta, teljesen véletlenül futottak bele a meghibásodott szerelvénybe. Tamásiba mentek gólyát menteni, de szerencsére nem kellett ott beavatkozni, így visszafelé pont elcsípték a már lerobbant vonatot. Nagyon próbáltak életet lehelni bele, de nem sikerült. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Helló, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5, szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az óra Mario Winans dalával indul, amelyben P. Diddy is közreműködik, aki magánzárkába került, miután összeverekedett egy másik rabbal. Emiatt módosították szabadulásának dátumát is, kitolódott méghozzá 2028. január 24-ére. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást kívánok a forrósághoz.

Best FM a legjobb zenék. Ha egy háromsávos úton két sávot lezárnak, szinte borítékolható, hogy dugó lesz. Ezért szólok előre, hogy az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon ma lezárják a belső és a középső sávot is, 9:30-tól délután 2 óráig. Ez alatt biztos, hogy óriási dugók lesznek, és lassabb a haladása a 8-as főúton Veszprém közelében is, ahol egy kis busz szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620 55 55 155, Carlos Santana folytatja.

Best FM, a legjobb zenék, esküszöm a címe a következő dalnak. Mindjárt 8:30, jó reggelt, hogy meddig tart a forróság, megtudhatjuk a hírek végén. Spoiler, pénteken, szombaton jön a hidegfront a jelenállás szerint. Úgyhogy még pár nap, és hát felfrissülünk remélhetőleg. A 40 fokhoz képest a 30 mindenképpen az lesz. Csak jöjjön már!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a jégmadár és a csabai tekergő Express vonatok. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed diszkivilágítását. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az Erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották, a 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóth J. Attila búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egy kora középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a Zeneszerző sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEOL. A 424-es sorozatú gőzmozdony, közismert nevén a Bibaj, a magyar vasút történet egyik legismertebb és legnépszerűbb mozdonya. A nosztalgia járat Dunaújvárosi érkezésére Vasútbarátok, családok és fotósok egyaránt készültek, sokan szerették volna testközelből látni a füstöt okádó legendát, írja a Feol. A várva várt találkozás azonban ezúttal elmaradt, a műszaki hiba miatt a nosztalgia útfélbe szakadt, a gőzmozdony pedig nem tudta teljesíteni útvonalát. A különleges pillanatot Pethes Bálint, a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az önkéntes állatmentő csapat tagja örökítette meg. Mint mondta, teljesen véletlenül futottak bele a meghibásodott szerelvénybe. Tamásiba mentek gólyát menteni, de szerencsére nem kellett ott beavatkozni, így visszafelé pont elcsípték a már lerobbant vonatot. Nagyon próbáltak életet lehelni bele, de nem sikerült. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán. Sötét pirosba borult az ország a hőtérképeken. 40-41 fokok. Ilyet nem nagyon tapasztaltunk korábban. Hogy mennyire kell hosszú távon berendezkedni erre a fajta időjárásra, nem tudom. Remélem, hogy csak átmeneti. Tényleg. Ami viszont biztos, hogy a folytatása a Heavy D and the Boys slágerével telik. Now That We Found Love a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, itt az ideje meghallgatni újból a legfrissebb híreket. A végén időjárás jelentés, de hát sajnos nincs új a nap alatt. Marad a forróság, az embertelen, sivatagi, tikkasztó hőség 40-41-42 fokkal. És itt lesz majd egy hasonlattal a Rascal Flatts Life is a Highway. Ha az élet egy autópálya, akkor most tele van déli bábbal. Hozom majd a Hooligans-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóth J. Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egykora a középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes, elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló az infektológiai osztályról. Szabó Tiborné, hematológiai asszisztens a vértranszfúziós osztályról, írja Feol. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a Feol. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fehér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én szerdán, ha Krisztina nevű ismerőse van bárkinek is, ne felejts el fölköszönteni, a mai az ő névnapjuk. Sok boldogságot, kedves Krisztinák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Ed Sheeran jön, ebben az órában hallgatunk majd Sharamot, itt lesz Nelly Furtado Timbalanddel az En Vogue, az órát pedig egy Madonna feldolgozása, Madhouse Like a Prayer-re indítja. Max Levente vagyok, ez a

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé, a kiszáradt fákat vágják Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így kisebb torlódás alakult ki, és sokkal nagyobbra lehet számítani az M0-áson, ugyanis perceken belül 9:30-tól délután 2-ig lezárnak a 3-ból 2 sávot a Megyeri híd felé vezető oldalon az M3-as és az M2-es csomópont között. Jó utat az autós hírek után, autós zene a Verdák betétdalával, a Rascal Flatts a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a szerda reggel is. Hamarosan az En Vogue dalát indítom, majd a Free Your Mindot, és Éjjel ott várok rád a címe Dr. Béres és Mangurájz feldolgozásának. Hát ez most abszolút jó választás. Az éjszakák legalább nem észbontóan forrók, csak trópusiak. Most már sajnos legalábbis a nagyvárosokban az éjszaka sem hoz felfrissülést. A folytatás viszont Nelly Furtadóval és Timbalanddel telik. Jön a Promiscuous a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, annyiszor mondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadékpótlás fontosságát a forróságban. Ha mindenképpen kint kell lennünk, akkor gondoskodjunk bőrünk védelméről is, ha pedig be kell ugranunk valahová, semmiképp ne hagyjunk a kocsiba házi állatot, gyermeket aztán meg pláne nem. So Many Times, a Gágyó dala folytatja a szerda reggelt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán kiderül, hogyan is mentek a dolgok a 90-es években. Jön Montel Jordan és a This Is How We Do It. És hozom a Honey Beast-et is.
2: És huss el, és illan már, szálló lufi, mit vártál? Egy perc csak bódottál, és emlék élet, cuda élet.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Elindult a megújult MOL Bubik közbringa rendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint folyamatosan növelik majd a kerékpárok számát. A tervek szerint 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár áll majd rendelkezésre bővített területen, sűrűbb eléréssel. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél. A többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Számos intézkedéssel vállalnak önkéntes energia megtakarítást Pécsen. A Baranyai vármegyeszékhelyen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos kertet locsolni, medencét feltölteni és autót mosni. A helyi tömegközlekedés autóbuszait sem mossák, az elektromos járműveik töltését pedig áttütemezték. A Zsolnai örökségkezelő 17 és 22 óra között lekapcsolja a klímaberendezéseket és a folyadékhűtőket minden intézményénél, valamint lekapcsolja a Kodály központ és a Zsolnai kulturális negyed diszkivilágítását. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották. A 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóth J. Attila búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egy kora középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes, elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászat osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens, a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens, az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló az infektológiai osztályról, Szabó Tiborné hematológiai asszisztens a vértranszfúziós osztályról, írja Feol. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a Feol. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fehérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kitartást kívánok az újabb forró naphoz. Az óra azzal az Eminemmel indul, akinek volt felesége, rendőröket harapott meg, és sokkolóval fékezték meg, miután elfogató parancsot adtak ki ellene. Indítom a stent, ha dugó baleset van, bárki Krisztinát szülinapost ünnepelne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best.

Blast FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma este is mixben szólnak majd. A szerda a Poppy, 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig Effendi hozza az ezredforduló legnagyobb pop kedvenceit mixben itt a Besten. Közülük most Montel Jordani indul a This Is How We Do It.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, minden autós egyetért azzal, hogy nincs idegesítőbb dolog, mint araszolni lépésről lépésre egy dugóban. Ha pedig ez ilyen 35-40 fokokkal párosul, akkor kifejezetten idegörlő lehet. Sajnos ez a helyzet most is például az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál, ahol egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. 4-5 kilométeres most ott a dugó. Dolgoznak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 3-ból 2 sávot lezártak délután 2-ig, ott is lassabb a haladás. És baleset történt korábban a 71-es főúton Badacsony-Tomaj közelében. 2 autó ütközött, a 76-os kilométernél a főúton félpályán megindult a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb zenékkel. Ezek közül hadd ajánljak azért egy-kettőt. Esküszöm, a spanyol tengerparton kellemesebb az idő, mint nálunk, és ott ráadásul tenger is van. Hogy milyen is ez, kapunk egy kis ízelítőt a Negrocántól. Szolnoki Péter hangját pedig mostantól már csak felvételről halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egyre nagyobb területek kerülnek szárazság alá, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A történelmi rekordokat sorra megdöntő dunai vízállás nyomán egyre nagyobb területek kerülnek szárazra. Itt vagy a Kisvízben országszerte sorra bukkannak rá világháborús robbanószerekre. A folyó mellett most Dunaújvárosban és a Dunaföldváron találtak újabbakat. Ezek pedig veszélyt jelenthetnek a medret ellepő emberekre, van, ahol már tiltást kezdeményeztek. A napokban éppen Dunaegyháza térségében egy ott talált nagyméretű bombát robbantottak fel a vízben a tűzszerészek, a hangja pedig Fejér, Bács-Kiskun és Tolna számos településén hallatszott, Dunaújvárosban is sokak ijedelmét kiváltva. Százhalombattánál egyetlen hónap alatt 27 robbanótestet találtak, Érden szerdán került elő bomba, és Ercsében is találtak már. Szombaton pedig Dunaföldváron bukkantak rá újabb háborús eszközökre, a közkedvelt sétány alatti meder szakaszon. Részletek a FEUR oldalán. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóth J. Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalka-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egykor a középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEUR. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fehérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Holnap már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Csökkent itthon a vízfogyasztás, készüljenek az allergiások, több hullámban támadnak a pollenek, lerohanták Montenegrót a turisták, elesett több határátkelő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékos vízhasználatra. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
4: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmásrohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
3: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hét végén. Három nap alatt többen érkeztek a balkáni országba, mint ahányan ott élnek. Az áradat komoly fennakadást okozott a határátkelőknél. Horvátország felől 20 kilométeres volt a torlódás. Volt, akinek 28 órát is várnia kellett a bejutásra. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, Startol, augusztus 5-e szerda, délelőttjének utolsó 60 perce az Élen Árás Boro Boro című dalával, jön a Mencs meg szerelem, és az ausztrál Savage Garden is mindjárt Truly Madly Deeply. Hívható SMS Viber 0620 5555 155 kedves Krisztinák, sok boldogságot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Like no other.

Best FM, a legjobb zenék. Rég örültünk ennyire kánikulának, mert hogy kánikula váltja a forróságot, és ez a lényeg a mondatban. A hétvégén, addig viszont a 42 fok sem kizárt ma sem, és ami további jó hír, hogy hétvégére emelkedhet a Duna víz szintje is. Pénteken egyébként 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront lép be az országban, már a Dunántúlon érezhető lesz, délkeleten, szombaton enyhül majd a forróság. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, ha nem kevésbé forró Los Angelesből. Dallunis, I got five on it a besten.

0: FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk, délután 2-ig a 3-ból 2 sávot lezártak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. Most 2-3 kilométer ott a torlódás, ennél nagyobb 4-5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, Lajosmizse közelében, ahol csomópontépítés zajlik, és szintén 4-5 kilométeres továbbra is a torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol Herceghalom közelében egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Frissen kipihenve megérkezett Majoros Rita, és egy igazi latin karnevál kerekedik a legfrissebb hírek után. Az Afro Medúza dalával startol a Best délután. Mindjárt Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges római kori lelet került elő a Dunamedréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A történelmi rekordokat sorra megdöntő dunai vízállás nyomán egyre nagyobb területek kerülnek szárazra. Itt vagy a Kisvízben országszerte sorra bukkannak rá világháborús robbanószerekre. A folyó mellett most Dunaújvárosban és a Dunaföldváron találtak újabbakat. Ezek pedig veszélyt jelenthetnek a medret ellepő emberekre, van, ahol már tiltást kezdeményeztek. A napokban éppen Dunaegyháza térségében egy ott talált nagy méretű bombát robbantottak fel a vízben a tűzszerészek, a hangja pedig Fejér, Bács-Kiskun és Tolna számos településén hallatszott, Dunaújvárosban is sokak ijedelmét kiváltva. Százhalombattánál egyetlen hónap alatt 27 robbanótestet találtak, Érden szerdán került elő bomba, és Ercsében is találtak már. Szombaton pedig Dunaföldváron bukkantak rá újabb háborús eszközökre, a közkedvelt sétány alatti meder szakaszon. Részletek a FEUR oldalán. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes, elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló az infektológiai osztályról. Szabó Tiborné, hematológiai asszisztens a vértranszfúziós osztályról, írja FEOL. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejér vármegyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvétel időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina, már idén közelebb kerülhetünk a korszerű HÉV flottához. A házalóktól akarják megóvni az időseket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. Még idén kiírják a közbeszerzéseket a HÉV flotta megújítására, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra érkeznek majd a 120 méter hosszú, akadálymentes és klimatizált motorvonatok. A 42 szerelvényt uniós forrásból vásároljuk meg. Az első 2030-ban már nálunk lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, a HÉV-nek kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kell kínálnia az autózással szemben. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, többek között a ravaszkodó ezermestereket, illetve a különféle termékekkel házalókat akarják kivonni a forgalomból. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Eitmann Norberttől.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
3: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhegy közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmadát egyébként bányarobbantások idézték elő. Péntekig kell kitartanunk, utána enyhülés, mondom a részleteket. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek, 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget, nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot, azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délutánt, kellemes szerdát és hűsítő kis perceket vagy órákat kívánok önöknek. Hát remélem, hogy ebben azért részük lesz. Én a dalok tekintetében mindent megteszek. Majoros Rita vagyok, egy kis pihenés után visszatértem, és hozzom igazán a hűsítő dallamokat, úgyhogy Afro Medúzával már indítok is. Jön a Passilda. Szép napot!
0: Lesz

Best FM a legjobb zenék. Will Smith Man in Black dalával megy tovább a délután. Remélem, hogy bírják még ezt a nagy meleget. Egy-két napot kell elvileg kibírni, és a hétvégén már csökken a hőmérséklet. Legalábbis ezt ígérik az időjósok, úgyhogy én is ebben próbálok bízni, és egy picit hűsíteni magamat is. A 7-en lakom, és nincs légkondi, úgyhogy nekem ide bejönni a rádióba is igazából maga a megváltás, úgyhogy hát tartsunk ki együtt a mai délutánon. És hozom a hűsülős dallamokat, akár munkában hallgatnak minket, akár home office-ban, akár menet közben, tartsunk ki együtt. Mondjuk Jerry Halliwell-lel is jön a Michi Colatino, Karamell és a várt-váratlan. Hozom a napkérdését is hamarosan, természetesen mindenféle információt, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy Will Smith Man in Black, már beígértem, és be is tartom az ígéretem. Legyen szép napjuk!

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Ma délután is számítok önökre, ha útinfókról van szó. Bármerre járnak az ország útjain, és van infójuk, látnak, tapasztalnak valamit, nagyon megköszönöm, hogyha ránk is gondolnak, és esetleg elküldik az infót, vagy felhívnak vele a számunk 0620-5555-155. Amit jelen pillanatban is tudok mondani, hogy az M0-es autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Magyari híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között folyik a munka. Lezárták a külső és a középső sávot, és ez előre láthatólag délután 2-ig így is lesz. Csak egy sáv lesz járható, úgyhogy közel másfél kilométeren már most is torlódik a forgalom. 0620-5555-155, még egyszer a számunk, ma is számítok az infókra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gáspár Laci és Mégis forog a föld slágere zárta az órát, de mindjárt nyílik a következő, csak előtte még egy órakor meghallgatjuk a friss híreket. Addig van még pár percünk, úgyhogy gyorsan beharangozom a következő órát. Itt lesz Usher és Ludacris dala a Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egyre nagyobb területek kerülnek szárazság alá, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A történelmi rekordokat sorra megdöntő dunai vízállás nyomán egyre nagyobb területek kerülnek szárazra. Itt vagy a Kisvízben országszerte sorra bukkannak rá világháborús robbanószerekre. A folyó mellett most Dunaújvárosban és a Dunaföldváron találtak újabbakat. Ezek pedig veszélyt jelenthetnek a medret ellepő emberekre, van, ahol már tiltást kezdeményeztek. A napokban éppen Dunaegyháza térségében egy ott talált nagyméretű bombát robbantottak fel a vízben a tűzszerészek, a hangja pedig Fejér, Bács-Kiskun és Tolna számos településén hallatszott, Dunaújvárosban is sokak ijedelmét kiváltva. Százhalombattánál egyetlen hónap alatt 27 robbanótestet találtak, Érden szerdán került elő bomba és Ercsében is találtak már. Szombaton pedig Dunaföldváron bukkantak rá újabb háborús eszközökre, a közkedvelt sétány alatti meder szakaszon. Részletek a FEUR oldalán. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóthyé Attila búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egykor a középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a Zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEUR. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en. Egyre jobban spórolunk a vízzel, de így is sok felé van korlátozás. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel országszerte, végzetes siklóernyős baleset Baranyában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékosra. Vízhasználatra. Már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást, írja reggeli összesítésében a kormány.hu oldal. Tegnap 300 megawatt energiát sikerült megtakarítani a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásával. Az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a hévvonalakon rendeltek el sebességkorlátozást. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a Katasztrófa Védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni, a Bács-Kiskun vármegyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Halálos balesetet szenvedett egy siklóernyős Baranyában a Villányi-hegységben. A Szársomjón történt a tragédia. A sportoló egy sziklára zuhant. A palkonyai önkéntes tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, mentőhelikoptert is riasztottak, de már nem tudtak segíteni rajta. Még vizsgálják, miért nem tudta elkerülni a végzetes manővert a siklóernyős. Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a Dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is erre számíthatunk, ez lehet a tetőzés napja. Péntekre ugyanis több fokos enyhülést várhatunk. 29-34 fok jelenti a csúcsot, a hétvégén viszont ismét emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra is, most már 4 perccel megy tovább a nap, és ez a jó kis szerda délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, hamarosan felteszem a nap kérdését, de előtte jön még a Backstreet Boys és a Larger Than Life. Itt lesz majd Sikén és a Love on the Run, jön most Asher és Ludacris de la Yer, egy kicsit Lil Jonnal és Bully hangulattal.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hát vidám délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és egy igazán vidám témát hoztam így szerda délutára. A nap kérdése az, kinek mi volt a legkínosabb szituáció, amikor rájött a röhögő görcs. Én azt gondolom, hogy, vagy azt gondoltam sokáig, hogy hát a röhögő görcs, ez ki lehet nőni, és hogy már felnőttként nem lesznek ilyen pillanataim. Hát szerintem még több van, és annál kínosabbak. Számomra a legkínosabb az volt, amikor egyszer az éjféli misén karácsonykor rám jött a röhögő görcs. A nővéremmel vannak azok a pillanatok, amikor elég csak egymásra néznünk, és már tudjuk, mire gondol a másik, és jön, és apukám a legnagyobb mókamester, ő ült közöttünk, és még rátett egy lapáttal, és én olyannyira nevettem, hogy kiestem a padból az éjféli misek közepén, amikor éppen mindenki csendben imádkozott. Nagyon-nagyon ciki volt, és egyszerűen nem tudtam abba hagyni, de borzasztóan szégyeltem magam. Szóval, hát így utólag persze vicces, de hogy már felnőtt voltam bőven, szóval nem az volt, hogy egy gyerek röhögő görcsöt kapott, szóval annál cikibb volt, úgyhogy jöhetnek a legkínosabb helyzetek, amikor ránk jött a röhögő görcs. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Aztán ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, vagy hívjanak fel, hogyha van kedvük akár erről csevegni. Miközben isteni zenéket hallgatunk, úgyhogy jön is Dante Tomászt és a Miss California, és jön egy kis nyári tengerparti, óceánparti hangulat.

0: Best FM a legjobb zenék. Kacsi írta a Margit körútról, hogy baleset történt a Megvárt-liget és a Szénatér közötti szakaszon. Köszönöm szépen az infót, és érkezett a Bajcsi-Zsilinszky útról is, hogy a nyugati pályaudvar előtt, a nyugati tér előtt is baleset történt. Köszönöm a Budapest információkat is. 0620-55-55-155, ide jöhet, hogyha bárki bármit lát az utakon. Hármas főúton Forróbel területén egy autó hajtott árokba, a 220-as kilométernél felpályán halad a forgalom, ezt is kaptam. Az M0-es autót keleti szektorán, pedig az M5-ös autópálya felé egy defektes kamion áll, a kis tarcsa Cinkot a csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 2 órához érkeztünk, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, de nagyon gyorsan pörög ez a szerda délután, úgyhogy húzzunk bele a következő órába is. Ezt megtehetjük majd a Bermudával, itt lesz a London.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Egyre nagyobb területek kerülnek szárazság alá, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A történelmi rekordokat sorra megdöntő dunai vízállás nyomán egyre nagyobb területek kerülnek szárazra. Itt vagy a Kisvízben országszerte sorra bukkannak rá világháborús robbanószerekre. A folyó mellett most Dunaújvárosban és a Dunaföldváron találtak újabbakat. Ezek pedig veszélyt jelenthetnek a medret ellepő emberekre, van, ahol már tiltást kezdeményeztek. A napokban éppen Dunaegyháza térségében egy ott talált nagyméretű bombát robbantottak fel a vízben a tűzszerészek, a hangja pedig Fejér, Bács-Kiskun és Tolna számos településén hallatszott, Dunaújvárosban is sokak ijedelmét kiváltva. Százhalombattánál egyetlen hónap alatt 27 robbanótestet találtak, Érden szerdán került elő bomba és Ercsében is találtak már, szombaton pedig Dunaföldváron bukkantak rá újabb háborús eszközökre a közkedvelt sétány alatti meder szakaszon. Részletek a FEUR oldalán. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra is működik az utolsó paksi turbina, az állatoknak is megterhelő a hőség, jönnek a papírból készült ceruza elemek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vénköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban néhány perc alatt félúton, és eszmélet festés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Már idén piacra kerülhetnek a papíralapú elemek. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagy méretű ceruzaelemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarátabb és könnyebben újrahasznosítható, az első példányok pedig évvégén jelenhetnek meg egyes elektronikai termékekben. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát a folytatásban is mindenkinek. 2 óra múlt, 4 lassan 5 perccel, mert tovább a jó hangulat és ez a nyári forróság. Még legalább péntekig, úgyhogy hűsöljünk a Bastille-jal, jön a Pompeii ebben az órában. Én Majoros Rita vagyok, de a Jamiroquai Can't Hit dalát is hozom. Kelly Clarksonnal pedig már indítom is az órát. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legcikibb, legkínosabb helyzet, amikor rájött a röhögő görcs. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek. Azt írja Gábor, munkahelyi online meetingen azt hittem, le vagyok némítva. Hangosan kommentáltam, hogy ez még meddig fog tartani? Persze nem voltam némítva, a főnök csak annyit mondott, hallottuk Gábor, és én nyilván elszígyeltem magam, de olyan szintű röhögő görcs jött rám, hogy ki is kellett lépnem a meetingből, de hál' Istennek egyébként nem lett pác belőle. Még jó. Dóri is írt, jogán mindenki csendben meditált, amikor valakinek hatalmasat kordult a gyomra. Egymásra néztünk a barátnőmmel, és onnantól végünk volt, sírva nevettünk, és ki is kellett mennünk az óráról. Meg tudom érteni. Laci is írt, a boltban elcsúsztam a nedves padlón, de nem estem el, hanem valami furcsa tánclépésekkel egyensúlyoztam végig a soron. A végén még meg is tapsolt egy néni, de hát egyszerűen nem bírtam kinevetés nélkül. Imádom ezeket a sztorikat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, de ha felhívnának és inkább elmesélnék a történetet, azt is nagyon-nagyon szívesen fogadom. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, ezeket pedig ígérhetem. Jön mindjárt Robbie Williams és az Angels, előtte pedig a Kent Heat 1999-ből a Jamiroquai-tól. Ezzel a dallal pedig az énekes JK-nek az volt az egyetlen célja, hogy egy olyan dalt írjon, amit nem lehet ülve végighallgatni. Hát ez ilyen. Kent Heat itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, az M0-es autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Csömörnél egy kis teherautó a korlátnak hajtott. A 62-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és már több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy kis teherautó ütközött az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sáv zárva is van, a baleset helyszíne mögött legalább 1 kilométeres már a torlódás. Van egy budapesti információm is, a Margit körúton baleset történt a Mehvárt-liget és a Szénatér közötti szakaszon. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is, illetve most futott be egy, hogy a Könyves-Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá az Albert-Flórián úti kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóthyé Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egy kora középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes, elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens, a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens, az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló az infektológiai osztályról, Szabó Tiborné hematológiai asszisztens a vértranszfúziós osztályról, írja Feol. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a Feol. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fehérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Holnap már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hétköznap kellős közepéhez megérkeztünk már egy ideje. Itt a 93.1 Best FM-en pedig a legjobb zenéket együtt pörgetjük most már dunaújvárosi hallgatók 3 egész órán keresztül. Pont 6-ig a mikrofon mögött Molek Csongor, kezdünk egy örök slágerrel, zenél a Black Eyed Peas, és szól azonnal a Pump It című felvétel.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenéket pörgetjük együtt, egészen 6 óráig Dunai Városi hallgatók. Én Molek Csongora vagyok, és már augusztus 5-ét írunk. Krisztina, Ábel, Mária, Emőd és Lucius nagyon boldog névnapot, aki más miatt ünnepel, ma van a születésnapja például. Isten éltesse nagyon sokáig. 112 esztendeje Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És 112 éve az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Oroszországnak. Híres emberek, akik augusztus 5-én születtek, hosszú a felsorolás, kedves hallgatók, mindenkire nem lesz idő. 74 éve látott napvilágot Faragó Tamás, magyar olimpiai bajnok vízilabdázó edző. 75 éve született Kéri László, politológus, szociológus, tanár, és 47 éve született Ózdon Majka, műsorvezető, dalszövegíró, rapper. Aki ma ünnepel Dunói Városban vagy a környéken, Isten éltesse nagyon sokáig, Liza Stansfield énekel, és szól a Real Thing című sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

do something. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet éppen, a többiekre is figyeljenek és vegyenek vissza a tempóból, kedves autósok. Végeznek munkálatokat ma is a 62-28-ason Dunaföldvár seregélyes összekötő úton. A 4-es és a 15-ös kilométer között számíthatnak útszűkületre. Aztán az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, az 57-es 58-as kilométernél lassabb a haladás, és az 51-es kilométernél szintén építési munkák miatt. És ugrunk egyet a 6-osra, itt is végezhetnek ma útkarbantartási munkákat Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 60-as és a 80-as kilométer között. Ha ezeken kívül akad egyéb tapasztalat, kérem jelezzék 30-as 74-74 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. George Michael-lel folytatjuk a műsort és a Fast Love című számát. Indítom is!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en az első közös óránkat lassan-lassan lepörgetjük, ilyen gyorsan telik az idő itt a Besten Dunói Városi Hallgatók. A nevem Oleg Csongor, és tervek szerint még 2 egész órát együtt töltünk. Indítja a felvonás mindjárt Carwolf, és szól egy totós feldolgozás, az Africa című dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A Katasztrófa Védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kirándulóhelyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja augusztus 5-e szerdától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis múlt csütörtök óta. Halálos áldozat is volt. A Vasvár megyei Zsennyén egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozott tüzet, de súlyosan megsérült, és később a kórházban meghalt. Híreink végén az időjárásról. Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő képződhet, de számottevő csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 38-42 Celsius fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Újabb órát indítunk így szerda délután kellős közepén. Együtt a Dunaújváros és környéki hallgatókkal, tudják, itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en, és lazulunk egészen este 6-ig együtt. A mikrofon mögött Volek Csongor, Kerr Wolf az első előadó ebben az órában, és meghallgatjuk az énekelhető Afrika című feldolgozást.
5: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai városban is a környékünkön. Üdv mindenkinek, kedves hallgatók! Én Oleg Csongor vagyok, és beszélünk egy picit a holnapi a csütörtök időjárásról. Elméletileg több gomoly felhő lehet felettünk, és zavarják majd a napsütést. Ezekből pedig helyenként záporzivatar kialakulhat majd, kicsi eséllyel, de egyre intenzívebben említik már a hozzáértők a csapadékot szerencsére. Délután egyébként olyan 35-39 fok körül mérünk majd, a csúcsérték tehát marad. Szinte ugyanúgy, ahogy eddig tapasztaltuk, és a pollenterhelés nem nagyon változott, a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas tartományban alakul, a gombák pollen szintje pedig közepes. Na most, kitérünk a hőségre röviden. Szakemberek ajánlják, hogy ne tartózkodjon senki a tűző napon délelőtt 10 és délután 4 óra között, a folyadékbevitelre pedig nagyon-nagyon fontos figyelni. Előnyben kell részesíteni továbbra is inkább a vizet, ásványvizet. Most kettő hölgy duettezik egyet, Eve és Gwen Stefani, a Rich Girl című számuk szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgatók, mint tudjuk, a legtöbben a Portugáliában rendezik meg a női vízilabdázók U20-as Európa-bajnokságát, és a versenyen ott van a magyar válogatott is, amelyben az Egyesült Államokban pallérozódó kettő dunaújvárosi játékos, Kardos Dominika és Kardos Laura is helyet kapott. A hollandok ellen vágtak neki a kontinens viadalnak még szombaton, és a szoros 2-1-re megnyert első negyed után valósággal átgázoltak vetélytársukon. A második felvonást már 5-1-re nyerték meg a magyarok, akik a magabiztos félidei vezetés után sem vettek vissza a tempóból, és a harmadik 8 percben újabb 5 találattal elszomorították ellenfelüket, így a záró felvonás előtt már csak az volt a kérdés, milyen arányban nyeri a meccset Miros Péter alakulata. A válogatottunk az utolsó etapban sem lassított nagyon, és ezt a 8 percet is 5-1-re behúzva aratott kiütéses 17-5-ös sikert, amivel nagyot lépett a csoportgyőzelem megszerzése felé. Ott vannak a részletek egyébként a dunaújváros.com hírportálon. Gratulálunk egyébként! Beyoncé felvétele következik a Best FM-en, az If I Were a Boy. If I

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en ezt a kiegészítő infót nem nagyon hagyjuk ki egyik óra végén vagy elején sem, kedves dunaújvárosi hallgatók. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most vagy nemrég csatlakoztak hozzánk. A nevem Molek Csongor, és még egy órán keresztül éjjátszom a kedvenceket a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Junior Jack-kel kezdünk, a dal pedig ez, az E Samba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő augusztus 5-től az irodai dolgozóknak, mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis múlt csütörtök óta. Halálos áldozat is volt. A Vasvár megyei Zsennyén egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozott tüzet, de súlyosan megsérült, és később a kórházban meghalt. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége. Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél. A többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Híreink végén az időjárásról. Továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő képződhet, de számottevő csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 38-42 Celsius fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Különleges római kori lelet került elő a Duna medréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóthyé Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egy kora középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban. Hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes, elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászat osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló az infektológiai osztályról, Szabó Tiborné hematológiai asszisztens a vértranszfúziós osztályról, írja Feol. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a Feol. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fehérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pörgetjük együtt még a kedvenceket egy órán keresztül. Itt a 93.1 Best FM-en, kedves hallgatók, aki velünk tart Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből, igen jó helyen van. Lazulós felvételekkel még jelentkezem, a nevem Oleg Csongor, és indítja az órát ezúttal Junior Jack, a dal pedig az Samba.
0: 93.1 Best FM.

0: nem kopik.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet éppen, munkálatok pedig aktuálisak még a környéken, legyen szó például a 62-esről, Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főúton, a 11-es és a 42-es kilométer között. Útszűkület lassíthatja a közlekedést. Aztán a Makádi bekötő úton is végzik az építési munkálatokat, az 51-112-esen, az 1-es kilométerről van szó, itt is útszűkületre kell számítani. Hogy még hol, mire, ha van egyéb tapasztalat, jelezhetik bátran 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A francia páros következik most a Besten, a Daft Punk, és meghallgatjuk az Around the World című slágerüket.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Térségünk időjárása ismét fókuszban, kedves hallgatók. Állítólag egészen szombatig kitartanak az extrém magas értékek a meteorológiai előrejelzések szerint. És még szomorúbb, hogy itt a térségben a minimálisnál is kisebb az esély a csapadékra a következő napokban. Elég kemény lesz, és szinte biztos, hogy tovább tart a hőségriasztás is. A legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elszórtan főként az északi hegyes völgyes tájakon fordulhat elő egy-egy frissítő zápor futózivatar, a déli délkeleti szél pedig megélénkülhet majd országos szinten. És igen, 38-40 fokra számítani kell még a következő napokban is, kedves hallgatók, úgyhogy ügyelni a folyadékbevitelre mindenkinek, előnyben kell részesíteni a vizet, ásványvizet, és inkább kerülni a koffeines, cukros italokat. Ezeket ajánlják a szakemberek. Na meg azt, hogy a tűző napon ne tartózkodjunk. Délelőtt 10 és délután 4 óra között semmiféleképpen. Mauro Picotto kicsit elvontabb, de tempós slágere következik, a Komodo.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. A búcsú sláger következik itt szerda késő délután, ez pedig egy Depeche Mode felvétel, az It's No Good című dal. Köszi szépen a figyelmet mindenkinek, kedves hallgatók, és további kellemes délutánt kívánok, vagy lassan-lassan kora estét, jó pihenést! Ha tudnak hűsölni, akkor kicsit elviselhetőbb az időjárás. Holnap találkozunk, szokás szerint délután 3 órától én már itt leszek a stúdióban. És bekészítem a legjobb zenéket. Maradjanak a Best FM-en. Molek Csongort hallották. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges római kori lelet került elő a Dunamedréből. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóthyé Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egykor a középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEOL. A 424-es sorozatú gőzmozdony, közismert nevén a Bibaj, a magyar vasút történet egyik legismertebb és legnépszerűbb mozdonya. A nosztalgia járat Dunaújvárosi érkezésére vasútbarátok, családok és fotósok egyaránt készültek. Sokan szerették volna testközelből látni a füstöt okádó legendát, írja a FEOL. A várva várt találkozás azonban ezúttal elmaradt, a műszaki hiba miatt a nosztalgia útfél beszakadt, a gőzmozdony pedig nem tudta teljesíteni útvonalát. A különleges pillanatot Pethes Bálint, a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az önkéntes állatmentő csapat tagja örökítette meg. Mint mondta, teljesen véletlenül futottak bele a meghibásodott szerelvénybe. Tamásiba mentek gólyát menteni, de szerencsére nem kellett ott beavatkozni, így visszafelé pont elcsípték a már lerobbant vonatot. Nagyon próbáltak életet lehelni bele, de nem sikerült. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fehérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Holnap már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszta gőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta a rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
2: Lángra kapott a szőke tisza gőzhajó roncsainak egy része Szegeden, a tápei öbölben a száraz ajnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárra fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7 igen, White Boy, 7-ön szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu,

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen se.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egyre nagyobb területek kerülnek szárazság alá, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A történelmi rekordokat sorra megdöntő dunai vízállás nyomán egyre nagyobb területek kerülnek szárazra. Itt vagy a kisvízben országszerte sorra bukkannak rá világháborús robbanószerekre. A folyó mellett most Dunaújvárosban és a Dunaföldváron találtak újabbakat. Ezek pedig veszélyt jelenthetnek a medret ellepő emberekre, van, ahol már tiltást kezdeményeztek. A napokban éppen Dunaegyháza térségében egy ott talált nagyméretű bombát robbantottak fel a vízben a tűzszerészek, a hangja pedig Fejér, Bács-Kiskun és Tolna számos településén hallatszott, Dunaújvárosban is sokak ijedelmét kiváltva. Százhalombattánál egyetlen hónap alatt 27 robbanótestet találtak, Érden szerdán került elő bomba és Ercsében is találtak már, szombaton pedig Dunaföldváron bukkantak rá újabb háborús eszközökre a közkedvelt sétány alatti meder szakaszon. Részletek a FEUR oldalán. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en. Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
0: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiosra fordul a szél, több felé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is stabil az utolsó turbina Pakson. Jövő héten összeülhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, belemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva, a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, tömire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Dr. Dre kétszer ebben az órában, de mind a kétszer más-más szerepben. Producerként jegyzi a Let Me Blow Your Mind-ot, amely Eve-nek és Gwen Stefani-nak köszönhetően érkezik majd 8 és 9 óra között. A No Degree-ben pedig rapperként tűnik fel Queen Penn és persze a Blackstreet mellett.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék. Állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt hinné, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis erősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek.

Ezt a legjobb zenék, nem tudom, hogy van-e ilyen kategória a Guinness Rekordok könyvében, de ha nincs, akkor mostantól van, hogy a legnagyobb késéssel megkapott Grammy díj. Mert hogy Eve 26 év késéssel kapott egy aranyszobrocskát egy adminisztrációs hiba miatt idén februárban. Jön a Gwen Stefani-val közösen

Leszterfem a legjobb zenék. Túlnyomórészt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze ugye No Diggity-vel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta a rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan nincs konkrétum, de gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy 2027-ben és 2028-ban elindul majd Kylie Minogue világkörüli turnéja, amelyel karrierének 40. évfordulóját hivatott megünnepelni, és hogyha lehet inni az újabb fletykáknak, mindeközben a Netflix vagy a színfalak mögött fog majd forgatni a turné során. Jön az In Your Eyes!
3: Ez a Night Shift a Best

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Rest FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag, azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt a Remember the Time-ban.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék, még úgy bő két órán keresztül tessék számítani a szokásos korlátozásokra az Üllői úton a stadion környékén, mert hogy meccs van, úgyhogy Albert Flórián út, Üllői út, Fék utca, Gyáli út, Láthi Otto utca felé.

Best FM a legjobb zenék, egy családi zenekar érkezik, a Follow Will testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jogos a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, You Somebody, ez itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: gotta get paid.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már többfelé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
5: 5 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg egy lista a világ leggazdagabb női előadóiról a Forbes magazinban, amelynek első helyén Rihanna volt megtalálható 1,7 milliárd dolláros vagyonának köszönhetően. Ez kétszer annyi volt, mint a második helyzet Madonnáé. Rihanna érkezik Jay-Z-vel és az Umbrella-val itt a Best-en.
4: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth Ann Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, aki az E17-hez hasonlóan pont úgy gondolja, hogy it's alright, hát mikor legyen 40 fok, ha nem nyáron? Hát akkor neki jó híre van, holnap 40 fok lesz. Se szél, se felhő, se csapadék, semmi nem fogja ezt a 40 fokos kánikulát enyhíteni, aztán pénteken majd jön az enyhülés, záporral, zivatarral, meg némi hidegfronttal, és 34 fokos maximummal, de addig is ki kell bírni a holnapot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szexuális kisugárzású hölgy. Ezt jelenti a Bootylicious, amely a booty, mint hátsó fertá, és a delicious, mint ízletes szavak összevonásából született meg. Már a Destiny's Child előtt is létezett ez a szó, de hát nekik köszönhetően lett ez annyira elterjedt, hogy még az Oxford értelmező kézi szótárba is bekerült. Jön a Destiny's Child!
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, bármennyire is nagyot ment az Oasis Wonderwall-ja, hála az angol szurkolóknak és az angol csapatnak a futballvilágbajnokságon. Mégsem sikerült a Bravo, pedig milyen szép is lett volna, hogy 31 év után ismét az angol kislemezlista élén landol ez a dal, de azért nincs oka szomorúságra, mert hogy a Spotify globális listáján felkerült az első helyre a Wonderwall, ezért itt a Best.

Best of a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell, akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a most érkező Madonna a videóklipjének elején a limósofőr hátrafordul, és csak annyit kérdez, hogy is you Madonna? Hát a világ nagy része akkor még nem tudta, hogy ki is ez az Ali G. Angliában már természetesen ismerték az Eastains Massive legkeményebb gangsterét, de hát nem csak ezzel a karakterrel, de Sacha Baron Cohennel is csak akkor kezdett megismerkedni az egész világ. És idén október 23-án jön a második egész estés Ali G film. A holnapi Night Shift is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...